0: a díteret.
1: Muzika jó ej. Havikáti, tudulatani, havikáti, pe pörni, sípörni, havikáti, pe fruttúró, havikáti, pe sorlányú. Skandinávian Albania Radio.